meg så slem, for du bedre meg stemme seg fra. Dat jij mij vergeef.